hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: Come on. Yeah.
1: Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Ma a mentőket ünnepeljük. Egyre súlyosabb az asszály idehaza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő tegnap tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, és megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Asszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Több helyen változik a közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. Több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma is sok napsütés vár ránk, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájakon. Délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdörrenhet. A délies szél élénk, erős lehet, napközben 23 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. Holnap már megérkezik a csapadék, záporok, zivatarok, viharok várhatók, a szél is sokfelé lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ételdoboz segíti a rászorulókat. Anyák napján bántalmazta az anyját, börtönbe kerülhet a férfi. Egyre súlyosabb gondot jelent az aszály. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megérkezett Egerbe is az Enniadok elnevezésű kezdeményezés, ami a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló emberek támogatását tűzte ki célul. A Reformáló nevű önkéntesekből álló szervezet a belvárosban a Széchenyi utca egyik kapuján helyezte el a legújabb ételdobozt, hívta fel a figyelmet a Vármegyei Napilap. A program lényege, hogy a helyi lakosok és felajánlók tartós élelmiszerrel vagy friss élelemmel tölthetik meg a tárolót, amit a rászorulók ingyen elvehetnek. A szervezők abban bíznak, hogy a helyiek sajátjuknak érzik majd a dobozt, és folyamatosan gondoskodnak a feltöltéséről. A projektet egy elhivatott helyi önkéntes csapat kezdi el működtetni, akik a karbantartásért és a rendért felelnek. Az ételdoboz ötlete már évek óta sikeresen működik az ország több pontján, és mostantól az egri periférián élő családok számára is közvetlen segítséget nyújt. A kezdeményezés nem csak az adományozásról szól, hanem a közösségi összefogás erejét is hirdeti a vármegye székhelyen. Pályaorientációs napokon vehettek részt az egri Hunyadi Mátyás és a Felső Tárkányi Általános Iskola 7-esei a Markot Ferenc Oktatókórház speciális skill laborjában. A diákok nem csak elméleti betekintést nyertek az egészségügyi hivatásba, hanem élethű szimulációk során is próbára tehették magukat. A foglalkozás egyik legizgalmasabb része egy rolleres baleset sérültjének ellátása volt, ahol a gyerekek csapatmunkában gyakorolhatták a mentési alapokat. Emellett különleges eszközök segítségével saját bőrükön tapasztalhatták meg az öregség, a várandóság vagy a tudatmódosult állapot okozta fizikai nehézségeket. Az intézmény szakemberei szerint a rendkívül aktív és nyitott diákok közül remélhetőleg többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövőben az orvosi vagy ápolói pályát válasszák hivatásuknak, közölte az intézmény. Zongorázni is lehet ezentúl az egri Bródi Sándor könyvtárban, mivel az intézmény új lehetőséggel bővítette kínálatát a beiratkozott olvasók számára, jelentették be közösségi oldalukon. A központi épületben elhelyezett digitális hangszer az olvasás és a tanulás mellett alkotó kikapcsolódást és zenei élményt is nyújt a látogatóknak. Az intézmény vezetése szerint folyamatosan törekednek arra, hogy a szolgáltatásokat a felhasználó igényekhez igazítsák, és tovább erősítsék a könyvtár közösségi térként betöltött szerepét. Az érdeklődők nem csak a hangszert próbálhatják ki, hanem a zenei gyűjtemény kottáiból is válogathatnak a gyakorláshoz. A szolgáltatás ingyenes, de használata előzetes regisztrációhoz kötött, amit személyesen vagy elektronikus úton tehetnek meg a látogatók. A zongora a könyvtár nyitvatartási idejében érvényes olvasójeggyel vehető igénybe az első emeleti közösségi teremben. A nyugodt környezet biztosítása érdekében a digitális eszköz saját vagy kölcsönzött vezetékes fejhallgatóval szólaltatható meg. Ezzel a fejlesztéssel az irodalom és a zene kapcsolata még közvetlenebbé válik az egri könyvtár használók számára. Kiválóan szerepeltek a Hevesvár megyei résztvevők a Nyíregyházán megrendezett Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán, számolt be róla a katasztrófa védelem. A harmadik alkalommal életre hívott versenyen hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, valamint a társszervek munkatársai mérték össze erejüket. A 93 induló között szlovák és román versenyzők is rajthoz álltak a belvárosban kialakított akadálypályán. A pálya nehézségeit jól jelzi, hogy a felnőtteknek egy tűzoltó trabantot is el kellett húzniuk a cél felé. A Hevesvár megyei delegáció több kategóriában is az élmezőnyben végzett. A női vendégkategóriát a Hevesvár megyei kormányhivatal munkatársa Bódi Barbara nyerte meg. Az egri hivatásos tűzoltók is remekeltek, Kormos László százados első helyezést ért el a beérett kategóriában. Mellette Barna Lajos az 5., Horúci Tamás a 18., míg Mészáros Dávid a 28. helyen zárt saját korcsoportjában. A rendezvényel a Nyíregyházi Tűzoltóság megalapításának 142. évfordulója előtt is tisztelegtek a szervezők. Börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a Hevesvár megyei férfit, aki anyák napján bántalmazta idős édesanyját. A büntetett előéletű elkövető áprilisban költözött a 82 éves asszony Füzesabony környéki otthonába, ahol rendszeres italozása miatt folyamatosak voltak a konfliktusok. A vádirat szerint a férfi többször pofon ütötte, rángatta és a földön is bántalmazta az ágyán ülő nőt. Az idős asszony egyszer a szomszédba menekült a támadás elől, de miután hazatért, fia ismét rátámadt, és úgy megütötte, hogy az anyja megszédült, majd leesett a lépcsőről. Az asszony a többszöri verés következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A füzesabonyi járási ügyészség indítványára a bíróság végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki a férfira. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vád súlyosbításért, a védelem pedig enyhítésért fellebbezett. A férfi az őrizetbe vétele után mindössze 3 nappal állt bíróság elé, közölte az ügyészség. Maga biztos 20 gólos győzelemmel zárta a szezont az Eger SSE U20-as kézilabda csapata a DVTK ellen. A már bajnokként pályára lépő együttes 41-21-es arányban múlta felül Miskolci ellenfelét a közönség szórakoztató mérkőzésen. Ezzel a sikerrel az egriek a másodosztály keleti csoportjának győzteseként 2 év után térhetnek vissza az első osztályú bajnokságba. Az alakulat kiemelkedő mérleggel 19 győzelemmel, 1 döntetlennel és mindössze 2 vereséggel fejezte be az idei versenysorozatot. Moravszky Mihály csapatkapitánya Heolnak elmondta, hogy mindenki bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtott a zárófordulóban. A beálló hangsúlyozta, hogy bár a fiataloknak több fronton is helyt kellett állniuk, a mentális erejüket mutatja, hogy minden mérkőzésen a győzelemre törekedtek. Szombaton megalakult az új országgyűlés, a tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg, a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Heves vármegye 3 választókerületéből 3 tiszás képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt listavezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalját az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. A száj sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. A Hungaromet adatai szerint Heves vármegye legnagyobb részén a nyári növényekre jelenleg már nagyfokú a szájszint érvényes. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: A májusi eső aranyat ér, ez most különösen igaz a száraz északi tájokon. Az időjárás jelentésből kiderül, érkezik a napokban az éltető csapadék. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után is Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem ébrednek ma reggel, és velem töltik az egész délelőttjüket. Igazán szép vasárnapot kívánok, és remélem, hogy azért ráérős ez a nap, és ráérnek isteni zenéket hallgatni. A Black Eyed Peas-szel indítom is az órát, és nagyjából a napot is. Itt a Hey Mama.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenéjék, igazán szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik ez a reggel, és hogy azért vannak fent ilyen korán, hogy mondjuk valamilyen isteni vasárnapi programra induljanak. Én ehhez is hozom a zenei aláfestést, de természetesen azokra is gondolok, akik a vasárnapot mondjuk már ilyen korán munkával töltik, vagy legalábbis munkával kezdik, nekik is szól majd a Faith No More és az Easy, de előtte még ébredjünk fel a Deep Swing-el in the Music a Best FM-en. Csodás vasárnapot!

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem a Faith No More Easy dala a tökéletes példája annak, hogyan is kell indítani egy vasárnap reggel, csak úgy szépen, könnyen, lazán és könnyedén. A folytatásban friss hírek érkeznek, aztán Eminem is itt lesz majd, és a Lose Yourself.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Diáksereg az EGRI Kórház Skill Laborjában. Bejutott az élvonalba a kézilabda csapat, külön igényelni kell a nyugdíjbiztosítások után járó adóvisszatérítést. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Pályaorientációs napokon vehettek részt az EGRI Hunyadi Mátyás és a Felsőtárkányi Általános Iskola hetedikesei a Markot Ferenc Oktatókórház speciális skill laborjában. A diákok nem csak elméleti betekintést nyertek az egészségügyi hivatásba, hanem élethű szimulációk során is próbára tehették magukat. A foglalkozás egyik legizgalmasabb része egy rolleres baleset sérültjének ellátása volt, ahol a gyerekek csapatmunkában gyakorolhatták a mentési alapokat. Emellett különleges eszközök segítségével saját bőrükön tapasztalhatták meg az öregség, a várandóság vagy a tudatmódosult állapot okozta fizikai nehézségeket. Az intézmény szakemberei szerint a rendkívül aktív és nyitott diákok közül remélhetőleg többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövőben az orvosi vagy ápolói pályát válasszák hivatásuknak, közölte az intézmény. Maga biztos 20 gólos győzelemmel zárta a szezont az Eger SSE U20-as kézilabda csapata a DVTK ellen. A már bajnokként pályára lépő együttes 41-21-es arányban múlta felül Miskolci ellenfelét a közönség szórakoztató mérkőzésen. Ezzel a sikerrel az egriek a másodosztály keleti csoportjának győzteseként 2 év után térhetnek vissza az első osztályú bajnokságba. Az alakulat kiemelkedő mérleggel, 19 győzelemmel, 1 döntetlennel és mindössze 2 vereséggel fejezte be az idei versenysorozatot. Moravszky Mihály csapatkapitánya Heolnak elmondta, hogy mindenki bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtott az árófordulóban. A beálló hangsúlyozta, hogy bár a fiataloknak több fronton is helyt kellett állniuk, a mentális erejüket mutatja, hogy minden mérkőzésen a győzelemre törekedtek. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalját az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Rácz Gergő és Ív Dala, a Bolondod voltam, Nyújik remixében.
2: Mondtam, csak észre, ne játsz kétlek a tűzzel.
1: Az órát pedig majd Usher indítja Ludacris-szel. Itt lesz a Yeah!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, ingyenes zongora használattal bővült az EGRI könyvtár szolgáltatása, EGRI sikerek a nyíregyházi tűzoltó erőpróbán. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Szombaton megalakult az új országgyűlés, a tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg, a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hevesvár megye 3 választókerületéből 3 Tiszás képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Ingyenesen zongorázhatnak ezentúl a beiratkozott olvasók az EGRI Bródy Sándor könyvtárban, jelentette be az intézmény. A központi épület első emeletén elhelyezett digitális hangszert előzetes regisztráció után fejhallgatóval használhatják a látogatók. Az új szolgáltatás célja, hogy az olvasás mellett zenei élményt és alkotó kikapcsolódást is kínáljanak. A gyakorláshoz a könyvtár gazdag kotta kínálata is rendelkezésre áll. Kiválóan szerepeltek a Hevesvár megyei résztvevők a Nyíregyházán megrendezett Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán, számolt be róla a katasztrófa védelem. A harmadik alkalommal életre hívott versenyen hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, valamint a társszervek munkatársai mérték össze erejüket. A 93 induló között szlovák és román versenyzők is rajthozáltak a belvárosban kialakított akadálypályán. A pálya nehézségeit jól jelzi, hogy a felnőtteknek egy tűzoltó trabantot is el kellett húzniuk a cél felé. A Hevesvár megyei delegáció több kategóriában is az élmezőnyben végzett. A női vendég kategóriát a Hevesvár megyei kormányhivatal munkatársa Bódi Barbara nyerte meg. Az EGRI hivatásos tűzoltók is remekeltek, Kormos László százados első helyezést ért el a beérett kategóriában. Mellette Barna Lajos az 5., Horúci Tamás a 18., míg Mészáros Dávid a 28. helyen zárt saját korcsoportjában. A rendezvénnyel a Nyíregyházi Tűzoltóság megalapításának 142. évfordulója előtt is tisztelegtek a szervezők. És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt a most ébredőknek, 7 óra múlt pár perccel, én Majoros Réte vagyok, és csodás hétvégét is kívánok. Mi a mai program? Egyelőre legyünk túl a reggelin és a reggeli kávén, na meg a reggeli ébresztő dallamokat. Mindjárt jön Kanye West és a Stronger, de beugrik Azaria is, most Usher és Ludacris nyitja az órát. Már jön is a jel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Május 10-e van, ígértem ma is a névnapi köszöntést, úgyhogy Isten éltesse az Árminokat, a Pálmákat, az Antóniákat és a Mírákat, úgyhogy sok boldogságot nekik, legyenek ma nagyon boldogok. Természetesen a születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntöm. Egyébként a Madarak és Fák napja is ma van, illetve a Mentők napja Magyarországon, úgyhogy a mentősöknek is hatalmas pacsi, biztos vagyok benne, hogy így 7 óra után vasárnap nagyon sok mentős dolgozik ma, úgyhogy nagyon köszönjük a munkájukat, nekik szól a Kanye West és a Stronger.

0: Best FM a legjobb zenék. A Cardigans-t hallottuk Tom Jones-szal, ez volt a Burning Down the House. A folytatásban friss híreket hallgatunk, majd aztán az isteni Sting és Seb Mami dalát. Itt lesz hamarosan a Desert Rose a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ételdoboz segíti a rászorulókat. Anyák napján bántalmazta az anyját, börtönbe kerülhet a férfi. Egyre súlyosabb gondot jelent az aszály. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megérkezett Egerbe is az Enniadok elnevezésű kezdeményezés, ami a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló emberek támogatását tűzte ki célul. A Reformáló nevű önkéntesekből álló szervezet a belvárosban a Széchenyi utca egyik kapuján helyezte el a legújabb ételdobozt, hívta fel a figyelmet a Vármegyei Napilap. A program lényege, hogy a helyi lakosok és felajánlók tartós élelmiszerrel vagy friss élelemmel tölthetik meg a tárolót, amit a rászorulók ingyen elvehetnek. Az ételdoboz ötlete már évek óta sikeresen működik az ország több pontján, és mostantól az egri periférián élő családok számára is közvetlen segítséget nyújt. A kezdeményezés nem csak az adományozásról szól, hanem a közösségi összefogás erejét is hirdeti a vármegye székhelyen. Végrehajtandó börtönbüntetésre ítéltek egy Heves vármegyei férfit, aki idős édesanyjára támadt Füzesabony közelében. Az ittas elkövető többször megütötte és rángatta a 82 éves asszonyt, aki a bántalmazás következtében az udvaron és a lépcsőn is elesett. A bíróság az őrizetbe vétel után 3 nappal hozott döntést, az ítélet nem jogerős, közölte az ügyészség. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. A Hungaromet adatai szerint Heves vármegye legnagyobb részén a nyári növényekre jelenleg már nagyfokú aszályszint érvényes. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: világ ellen. Best FM a legjobb zenék, a Random Trippet hallottuk, ez volt a zene benne, de a folytatásban pedig egy olyan dal érkezik a 90-es évekből, pontosan 1993-ból, ami nekem mindig azt az érzést hozza, amikor a 90-es években, vagy a 2000-es években hazafelé tartottunk hajnalban a buliból. Picit nyírkos volt már az idő, mert mondjuk előző este esett, de mi áttáncoltuk az éjszakát, átbuliztuk a barátainkkal, és éppen hazafelé tartva arról beszélgetünk, hogy hol is álljunk meg mondjuk egy gíroszra, vagy csak menjünk egyszerűen haza, és boruljunk be az ágyba. Na, nekem ez a dal erről szól. Astri, Cantaloupe, itt a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a Bamfunk MC's és a Freestyler zárt az órát. Mary J. Blige-almal nyitom a következőt, itt lesz a Family Affair. És zenél majd Rúzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Diáksereg az EGRI Kórház Skill Laborjában. Bejutott az élvonalba a kézilabda csapat, külön igényelni kell a nyugdíjbiztosítások után járó adóvisszatérítést. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Pályaorientációs napokon vehettek részt az EGRI Hunyadi Mátyás és a Felsőtárkányi Általános Iskola hetedikesei a Markot Ferenc Oktatókórház speciális skill laborjában. A diákok nem csak elméleti betekintést nyertek az egészségügyi hivatásba, hanem élethű szimulációk során is próbára tehették magukat. A foglalkozás egyik legizgalmasabb része egy rolleres baleset sérültjének ellátása volt, ahol a gyerekek csapatmunkában gyakorolhatták a mentési alapokat. Emellett különleges eszközök segítségével saját bőrükön tapasztalhatták meg az öregség, a várandóság vagy a tudatmódosult állapot okozta fizikai nehézségeket. Az intézmény szakemberei szerint a rendkívül aktív és nyitott diákok közül remélhetőleg többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövőben az orvosi vagy ápolói pályát válasszák hivatásuknak, közölte az intézmény. Maga biztos 20 gólos győzelemmel zárta a szezont az Eger SSE U20-as kézilabda csapata a DVTK ellen. A már bajnokként pályára lépő együttes 41-21-es arányban múlta felül miskolci ellenfelét a közönség szórakoztató mérkőzésen. Ezzel a sikerrel az egriek a másodosztály keleti csoportjának győzteseként 2 év után térhetnek vissza az első osztályú bajnokságba. Az alakulat kiemelkedő mérleggel 19 győzelemmel, 1 döntetlennel és mindössze 2 vereséggel fejezte be az idei versenysorozatot. Moravszky Mihály csapatkapitánya Heolnak elmondta, hogy mindenki bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtott az árófordulóban. A beálló hangsúlyozta, hogy bár a fiataloknak több fronton is helyt kellett állniuk, a mentális erejüket mutatja, hogy minden mérkőzésen a győzelemre törekedtek. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalját az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is szép napot, jó hétvégét kívánok, és jó reggelt a mostanában ébredezőknek. Én Majoros Rita vagyok, ezen a reggelen is én ébreztem Önöket, és nagyjából az egész délelőtt együtt tölthetjük. És Britney Spears-t is hozom, mindjárt jön a Toxic, de előtte Michael Jackson, Rúzsa Magdi, és most Mary J. Blige érkezik, és a Family Affair.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Michael Jackson és Janet Jackson dalát hallottuk, ez volt a Scream a folytatásban. Britney Spears talán egyik legikonikusabb dal érkezik, ez a Toxic. Britneyről egyébként március elején jött a hír, hogy letartóztatták ittas vezetésért, és az is lehet, hogy még mást is fogyasztott. Aztán a napokban kijött néhány hír, hogy állítólag megúszta a börtönt egy nap elzáráson, amit akkor ugye le is töltött, és hogy pénzbüntetést is kiszabtak rá, valamint segítséget kell kérnie különböző szakemberektől, mint pszichológus, pszichiáter, és rendszeresen el kell járnia a különböző terápiába. A környezetéből érkező vélemények szerint igazából ez az egész már egy esedékes változás kezdete lehet az énekesnő életében, és nagyon remélik, hogy megkapja a szükséges segítséget ebben az időszakban, és végre talán a gyógyulás a változás útján is el tud indulni. Én nagyon remélem a legjobbakat. Én imádom a zenét, mindig is nagy Britney Spears rajongó voltam, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit most már igazán, hát valamilyen úton, módon jó útra térne, ha lehet így fogalmazni, vagy szimplán egyszerűen csak normális életet élne. Addig is hallgatjuk a klasszikus Britney Spears kedvenceket. Toxic a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Charles és Eddie dalát hallottuk, ez volt a Would I Like To You, a folytatásban friss híreket hallgatunk majd. Aztán jön a Verdák egyik betétdala, a Rascal Flatts és a Life is a Highway, amit én most azoknak küldöm, akik éppen vezetés közben, vagy szimplán utazás közben hallgatják a Best FM-et. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, ingyenes zongora használattal bővült az EGRI könyvtár szolgáltatása, EGRI sikerek a nyíregyházi tűzoltó erőpróbán. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Szombaton megalakult az új országgyűlés, a tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg, a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Heves vármegye 3 választókerületéből 3 tiszás képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt listavezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Ingyenesen zongorázhatnak ezentúl a beiratkozott olvasók az EGRI Bródy Sándor könyvtárban, jelentette be az intézmény. A központi épület első emeletén elhelyezett digitális hangszert előzetes regisztráció után fejhallgatóval használhatják a látogatók. Az új szolgáltatás célja, hogy az olvasás mellett zenei élményt és alkotó kikapcsolódást is kínáljanak. A gyakorláshoz a könyvtár gazdag kotta kínálata is rendelkezésre áll. Kiválóan szerepeltek a Hevesvár megyei résztvevők a Nyíregyházán megrendezett Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán, számolt be róla a katasztrófavédelem. A harmadik alkalommal életre hívott versenyen hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, valamint a társszervek munkatársai mérték össze erejüket. A 93 induló között szlovák és román versenyzők is rajthozáltak a belvárosban kialakított akadálypályán. A pálya nehézségeit jól jelzi, hogy a felnőtteknek egy tűzoltó trabantot is el kellett húzniuk a cél felé. A Hevesvár megyei delegáció több kategóriában is az élmezőnyben végzett. A női vendég kategóriát a Hevesvár megyei kormányhivatal munkatársa Bódi Barbara nyerte meg. Az EGRI hivatásos tűzoltók is remekeltek, Kormos László százados első helyezést ért el a beérett kategóriában. Mellette Barna Lajos az 5., Horúci Tamás a 18., míg Mészáros Dávid a 28. helyen zárt saját korcsoportjában. A rendezvénnyel a Nyíregyházi Tűzoltóság megalapításának 142. évfordulója előtt is tisztelegtek a szervezők. És most néhány szó az időjárásról. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtők.

0: A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, a legfrissebb hírek érkeznek, utána zenélünk tovább. Itt lesz majd Anastasia. És jön majd a Solveig is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ételdoboz segíti a rászorulókat. Anyák napján bántalmazta az anyját, börtönbe kerülhet a férfi. Egyre súlyosabb gondot jelent az aszály. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megérkezett Egerbe is az Enniadok elnevezésű kezdeményezés, ami a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló emberek támogatását tűzte ki célul. A Reformáló nevű önkéntesekből álló szervezet a belvárosban a Széchenyi utca egyik kapuján helyezte el a legújabb ételdobozt, hívta fel a figyelmet a Vármegyei Napilap. A program lényege, hogy a helyi lakosok és felajánlók tartós élelmiszerrel vagy friss élelemmel tölthetik meg a tárolót, amit a rászorulók ingyen elvehetnek. Az ételdoboz ötlete már évek óta sikeresen működik az ország több pontján, és mostantól az egri periférián élő családok számára is közvetlen segítséget nyújt. A kezdeményezés nem csak az adományozásról szól, hanem a közösségi összefogás erejét is hirdeti a vármegye székhelyen. Végrehajtandó börtönbüntetésre ítéltek egy heves vármegyei férfit, aki idős édesanyjára támadt füzesabony közelében. Az ittas elkövető többször megütötte és rángatta a 82 éves asszonyt, aki a bántalmazás következtében az udvaron és a lépcsőn is elesett. A bíróság az őrizetbe vétel után 3 nappal hozott döntést, az ítélet nem jogerős, közölte az ügyészség. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. A Hungaromet adatai szerint Heves vármegye legnagyobb részén a nyári növényekre jelenleg már nagyfokú aszályszint érvényes. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene víz visszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, önöknél is jól indult a nap. 9 óra múlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ez az óra biztos, hogy jól indul. Jöhet mondjuk egy reggeli kávé, egy késői reggeli, meg mondjuk egy Topaz New Millennium, de itt lesz majd Beyoncé is a Naughty Girl-el, és jön most Anastasia is csodás hangjával, és a One Day in Your Life. Mi a program mára?
0: Best FM.

0: zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Május 10-e van, ahogy már beszéltünk róla, az Árminok, a Pálmák, az Antóniák és a Mírák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és természetesen a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. 1896-ban történt, hogy Budapesten megrendezték a legelső filmvetítést, a Lumière fivérek filmjén a budapesti millenniumi ünnepség részleteit lehetett látni 130 éve a mai napon. 1843-ban mutatták be először Egressy Béni által megzenésített szózatot. 127 éves lenne a Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Még nagyon sokáig nézném a táncát. 79 éve már, hogy hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada. 66 éves ma Bono, a U2 zenekar frontembere. Ma van a Madarak és Fák napja, a Mentők napja Magyarországon. Sok helyen ma ünneplik az anyák napját, de Garnéla rák nap is van ma. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy megköszöntene rajtunk keresztül a valakit, akkor nyugodtan tegye meg. A Topaz dalával akár. Itt a New Millennium a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja így vasárnapra? Még ma nagyon sok mindent lehet tervezni, akár egy kis kirándulás, egy kis kikapcsolódás, vagy szimplán mondjuk egy késői reggeli egyelőre, és egy jó kávé. Na de mondom, milyen időnk lesz a mai napon. Úgy tűnik, hogy sok-sok napsütésre számíthatunk majd a délután folyamán. Nyugat felől majd érkezhetnek felhők, de elvileg ebből esőre nem kell ma számítani. A Dunán túlon többfelé majd egy picit megélénkül a szél, de azért 23 és 28 fok lesz a maximum országszerte, úgyhogy azért az egész jó kis időnek ígérkezik. Szóval ennek fényében lehet programokat szervezni, és mindeközben Best FM-et hallgatni. Tarány Tamás és a Most így jó visz minket tovább a napban.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 10 óra lesz, a legfrissebb híreket meghallgatjuk, utána táncolunk majd Will Smith-szel, itt lesz a Man in Black. És zenél majd Szikora Róbert is a Holmarral, itt lesz a Balatoni Lány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Diáksereg az EGRI Kórház Skill Laborjában. Bejutott az élvonalba a kézilabda csapat, külön igényelni kell a nyugdíjbiztosítások után járó adó visszatérítést. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Pályaorientációs napokon vehettek részt az EGRI Hunyadi Mátyás és a Felsőtárkányi Általános Iskola 7-esei a Markot Ferenc Oktatókórház speciális skill laborjában. A diákok nem csak elméleti betekintést nyertek az egészségügyi hivatásba, hanem élethű szimulációk során is próbára tehették magukat. A foglalkozás egyik legizgalmasabb része egy rolleres baleset sérültjének ellátása volt, ahol a gyerekek csapatmunkában gyakorolhatták a mentési alapokat. Emellett különleges eszközök segítségével saját bőrükön tapasztalhatták meg az öregség, a várandóság vagy a tudatmódosult állapot okozta fizikai nehézségeket. Az intézmény szakemberei szerint a rendkívül aktív és nyitott diákok közül remélhetőleg többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövőben az orvosi vagy ápolói pályát válasszák hivatásuknak, közölte az intézmény. Maga biztos 20 gólos győzelemmel zárta a szezont az Eger SSE U20-as kézilabda csapata a DVTK ellen. A már bajnokként pályára lépő együttes 41-21-es arányban múlta felül Miskolci ellenfelét a közönség szórakoztató mérkőzésen. Ezzel a sikerrel az egriek a másodosztály keleti csoportjának győzteseként 2 év után térhetnek vissza az első osztályú bajnokságba. Az alakulat kiemelkedő mérleggel 19 győzelemmel, 1 döntetlennel és mindössze 2 vereséggel fejezte be az idei versenysorozatot. Moravszky Mihály csapatkapitánya Heolnak elmondta, hogy mindenki bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtott az árófordulóban. A beálló hangsúlyozta, hogy bár a fiataloknak több fronton is helyt kellett állniuk, a mentális erejüket mutatja, hogy minden mérkőzésen a győzelemre törekedtek. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalját az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. Sok napsütésben lesz részünk, csupán néhány felhő lehet felettünk. Napnyugta után azonban egyre több felé beborul az ég, és eleinte szórványos záporok, később pedig már kiadósabb csapadék is érkezhet térségünkbe. Egerben ma legfeljebb 23 fokot mérhetünk, éjjel 12 fokra hűl a levegő. Holnap megélénkülő szél mellett zivatarok is kialakulhatnak, és pár fokos lehűlés is kezdődik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 10 órát is elhagytuk már, szép napot, kellemes étvégét kívánok, és akár jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek és bekapcsolódnak, vagy mondjuk tegnap este bulisztak egy nagyot. Én Majoros Rita vagyok, az egész délelőttet együtt tölthetjük ma a legjobb zenék társaságában. Fat Joe-val és Ashanti-val és a What's Love-val már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: A posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, valaki szereti a késői reggeliket? Gyanítom, hogy igen. A vasárnap délelőtt szerintem pont arra való, hogy kialudjuk magunkat, kávézzunk, csak úgy nyugiban, és együnk valami finomat. Állítólag mi magyarok a szendvicset szeretjük leginkább reggelire, vagy valamilyen sós péksüteményt, de ott vannak a listán a felvágottak és a tojásos ételek, mint például nagy kedvenc a bundás kenyér, szerintem ezt úgy elég sokunk nevében mondhatom. De nagyon sokan szavaznak vasárnap, mondjuk egy jó kis piacos lángosra, egy pár évvel ezelőtti felmérésből ez olvasható ki, de a kakaós csiga és óriási kedvenc, főleg a közepe, bár én mondjuk pont a szélét szeretem. Na de önöknél mi a favorit reggeli? 0620 55 55 155, ide jöhet mellé pedig. Még sokakat ébresztő zene, 50 Cent és az In The Club, ha valaki mondjuk végig buliszta a szombat éjszakát, Baby D pedig érkezik a már vasárnap délelőtt is tevékenykedőknek. I Need Your Love in a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Salt and Pepper és a Soup, ez tipikusan az a dal, amit szerintem sosem fogunk megunni. Na de nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot még. A 27-es és a 19-es kilométerek között Budapest felé, a leállósávon és az ellenkező oldal a belső sávján lehet autózni, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leállósáv autózható. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az országból, akkor mindenképpen küldje el, vagy hívjon fel. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy szörnyű látomás,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra, jönnek a legfrissebb hírek után egy nagyon-nagyon jó kis vérpesdítő táncolós dal jön. Tényleg rögtön a hírek után, ez nem más, mint Gágyó és a Best FM Mucho.

0: és zenél majd nekünk Bája Lex és a Slepp is.
1: Hullik a haja bele a szép arcában, lehet, hogy szőke, lehet, hogy barna ez a kislányka.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, kikötött a Hanta vírussal érintett hajó Tenerifén, délutántól már több felhő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Megérkezett Tenerifére a Hanta vírus fertőzéssel érintett holland tengerjáróhajó. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték a spanyol hatóságok. A hajón hárman meghaltak a betegség miatt, 8 embernél merült fel a fertőzés gyanú, őket kimentették és kórházba vitték. Míg a járványhelyzet beigazolódása előtt többen elhagyták a fedélzetet, őket keresik a hatóságok. A WHO nyugalomra intette Tenerife lakosságát, hangsúlyozták, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony, a világszervezet egyébként elrendelte az utasok 42 napos megfigyelését. Felszálláshoz készülő repülőgép ütötte el egy embert az Egyesült Államokban, Denverben. Az áldozat a helyszínen életét vesztette. A gép indulása előtt mászott át az elválasztó kerítésen. A Los Angelesbe tartó járat hajtóműve kigyulladt az ütközés után, így több száz utast kellett evakuálni a gépről. 12-en megsérültek, 5 embert kórházba vittek. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 11 óra után is izgalmas muzsikák és igazán kellemes vasárnapi hangulat. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában még rádiózzunk együtt, és hallgassunk mondjuk Jamiroquait, érkezik a Kent Heat, de jön majd Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, sőt, ők így együtt is, most pedig Gágyó és a Best Summer Mood Show indítja az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Azt írja Anna, hogy igen, náluk a bundás kenyér a legjobb reggeli favorit, sőt, ők ma igazi késői reggelit csináltak. Egy barátnőjénél aludt tegnap este, mert ilyen mozi maratont tartottak, meg ilyen csajos nagy megbeszéléseket, most már legalább 2 hónapja nem találkoztak úgy igazán, és nem tudtak egy jót pletykálni, úgyhogy ők nagyjából az egész éjszakát átpletykálták, úgyhogy most bundás kenyeret készítenek, közben szól a Best FM, és már föl is a kávé. Szerintem az ilyen reggeleknél nincs is jobb, úgyhogy csajok, nektek érkezik majd a Soul Searchers zala, ez lesz a Can't Get Enough, a Stars on 54 pedig viszi tovább a délelőttöt, If You Could Read My Mind, itt a Best FM-en, akár erre táncolni is lehet a konyhában.

0: Fest FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Searchers és a Kent Gary Now Fest, pedig néhány információ a ma délutáni időjárásról. Úgy tűnik, hogy egészen kellemes időnk lesz, és a napsütésé lesz a főszerep. Egy-két felhő majd zavarhatja ezt a napsütést délután, de egyébként úgy tűnik, hogy egész jó kis kirándulós idő lesz. Holnap viszont már azért az esernyőket elő kell készíteni, mert úgy tűnik, hogy gyakrabban jönnek majd felhők és takarják el a napot. Sokfelé lesz egyébként eléggé élénk a szél is, és 19-25 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, úgyhogy erre kell készülni. De nyugi, közben azért még a Best FM legjobb zeneire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Freddy és a Nincsen Holnap zárta ezt az órát, de B. Németh Dia nyitja majd a következőt, hiszen mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek utána, övé a délután. Én pedig csodás napot kívánok a folytatásban mindenkinek, és jó hétvégét, kapcsolódjanak ki egy kicsit a Best FM legjobb zenéivel. A szeptember és a Cry for You nyitja majd a délután, én pedig minden jót kívánok. Majoros Rita vagyok, visszhall!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új fejezet nyílik Magyarország történetében, mondta az új kormányfő. Ma van a mentők napja, már lehet szavazni az év fájára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Egyebek mellett erről beszélt eskütétele után a megválasztott miniszterelnök tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Magyar Péter kitért rá, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Beszédében ismét a köztársasági elnök lemondását sürgette. Bejelentette, hogy elindítják az alkotmányos rendszer felülvizsgálatát, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, az intézmények függetlenségét, és kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Mintegy 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló, 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az OMS ma ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Már lehet szavazni az év fájára, idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni, együtt a hős fa díjat elnyerő fával. Ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek.
1: Törvénnyel könnyítik meg a gyarmati korban elrabolt műalkotások visszaszolgáltatását Franciaországban. Ez lehetővé teszi a francia kormány számára, hogy rendelettel rögzítse egy mű közvagyonból kivonását. A törvény az 1815. november 20-a és 1972. április 23-a közötti időszakra vonatkozik. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 10-e van, délmúlt néhány perccel indul már is a vasárnapi Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Nagyon jó kis dalok lesznek, úgyhogy érdemes maradni ebben az órában. Például jön Kelis a Trick Me-vel, itt lesz Eminem és Dido közöse, és a Jetlag pedig hamarosan érkezik a karszalagokkal. Most pedig a Cry For You-t indítom a svéd énekesnő szeptembertől.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, az I Love Your Smile-jal folytatjuk Shanice legnagyobb slágerével, ami 1991-ben jelent meg. Egy vidám, optimista R&B popdal, a szerelem egyszerű öröméről szól, és különösen fülbemászó dallamáról. Világszerte nagy siker lett az amerikai Billboard Hot 100 listán, a második helyig jutott. A Sam Shanice-t a 90-es évek egyik jellegzetes fiatal R&B hangjává tette, azóta is gyakran felbukkan filmekben, reklámokban és nosztalgia válogatásokon. Na meg itt, a Best FM-en.

0: Eszefem, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak, a legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenő helyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötő utat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon, várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalva között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszükület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek, vezess óvatosan arrafelé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szalad az idő, a legjobb zenékkel itt az egy óra jönnek a friss hírek, aztán felcsendül majd Curtis és Király Viktor közöse is. Mehet a tánc, teljes egészében is meghallgatjuk, és Sikén és Brian Adams közönse is pörög rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Halálos lakástűz történt Jász-Nagykun-Szolnokban. Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tisza párt. Az új országgyűlés tegnap alakult meg. Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az új kormány miniszterei kedden teszik le esküjüket az országgyűlés következő ülésén, derül ki a parlamenti honlapon közzétett napirendi javaslatból. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg 16 minisztériummal. Halálos tűz történt egy Jász-Kiskéri családi házban. Rokonai holtan találtak egy idős férfit. A lakásban tűznyomai látszottak, és a hálószobában a berendezési tárgyak égtek. A tűz magától kialudt, így nem volt szükség beavatkozásra. Az idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét, de a pontos körülményeket vizsgálják. A katasztrófavédelem ismét figyelmeztet a füstérzékelő fontosságára. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A baranyai Felső-Szentmártonban polgármestert és képviselőket is választanak, miután még februárban feloszlatta magát a testület. Itt 750-en voksolnak. Esztergomban azért tartanak időközi választást, mert a hármas számú egyéni választókerület egyik képviselője még januárban elhunyt. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
2: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: A nap első felében még sok napsütésre készülhetünk, csak kevés felhő lesz az égen, később aztán délnyugat felől egyre jobban beborul az ég. Helyenként lehet zápor, de estétől nagyobb területen jöhet csapadék, 22-28 fok várható. A jövő hét változékonyabb idővel kezdődik, holnap egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra és a szél is megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik, hétfőn általában 20-26 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, egy óra múlt néhány perccel, én Béli Bendia vagyok, és már is itt a Don't Give Up, ami 2000-ben jelent meg a brit DJ Chicane és a kanadai énekes Bryan Adams közreműködésével. Több európai országban is nagy siker lett, a korszak egyik meghatározó slágere. Ezt szól most.
0: Best

Nick Freesighter Joe jamaikai-amerikai előadó volt, aki a 90-es évek Eurodance és reggae fúzió zenében vált ismerté. A United című dalát Marky Mark közreműködésével adta ki még 1994-ben. A béke, az összefogás és egység üzenetét hordozza egy erősen pozitív, motiváló hangulattal. A United nagy sikert aratott Európában, és Freesighter Joe legismertebb dalai közé tartozik. Ez érkezik most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-est illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolce térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Henc Gábor Bika és Kohánszki Roy közösét is.
2: Minden kis pánatom, a tenyeremből szórhatom szert a széjjel.
1: Ez lesz a Minden kis bánatom, és Whitney Houston és George Michael duettje is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leveszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma a mentőket ünnepeljük. Járványriadó van Tenerifén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Ma a mentőké a figyelem, az Országos Mentőszolgálat fennállásának 78. A szervezet Magyar Életmentés pedig 139. évfordulóját ünnepli. A jeles nap alkalmából országszerte elismerték a kiemelkedően dolgozó mentősöket. A szolgálat évente közel 2.300.000 betegről gondoskodik Magyarországon, országos hálózatuk pedig 256 mentőállomással és 204 ügyeleti ponttal biztosít gyors segítséget a bajba jutottaknak. Tenerifére futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. A spanyol egészségügyi miniszter ismertetése szerint az evakuálási folyamat holnap délutánra fejeződhet be teljesen. Ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. Tragédia a denveri repülőtéren. Egy Los Angelesbe induló utasszállító a felszállás előtt halálra gázolt egy férfit a kifutó pályán. A hatóságok szerint az áldozat percekkel korábban mászott át a biztonsági kerítésen, nem a reptér dolgozója volt. Az ütközés után a gép hajtóműve kigyulladt, majd füst terjedt el a fedélzeten, ezért a 231 utast evakuálták. 12 ember megsérült, közülük 5-öt kórházba szállítottak. A baleset körülményeit még vizsgálják. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, úgyhogy érkezik is az If I Told You That, ami Whitney Houston és George Michael közöse. Egy fantasztikus dal, két előadó hangja különösen jól kiegészíti egymást, ami a dal egyik legnagyobb erőssége. Ezzel folytatjuk most.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd-centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszár csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Rádió FM a legjobb zenék, a Bagosi Brothers Company kísért bennünket, és lesznek még hasonlóan nagy kedvencek a következő órában is, úgyhogy érdemes maradni, mindjárt 3 óra jönnek a friss hírek, aztán a DB Boulevard indítja a következő órát a Point of View-val, úgyhogy jó lesz a folytatás, és most pedig a White Town slágerek pörög, ez a Your Woman, itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ételdoboz segíti a rászorulókat. Anyák napján bántalmazta az anyját, börtönbe kerülhet a férfi. Egyre súlyosabb gondot jelent az aszály. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megérkezett Egerbe is az Enni Adok elnevezésű kezdeményezés, ami a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló emberek támogatását tűzte ki célul. A Reformáló nevű önkéntesekből álló szervezet a belvárosban a Széchenyi utca egyik kapuján helyezte el a legújabb ételdobozt, hívta fel a figyelmet a Vármegyei Napilap. A program lényege, hogy a helyi lakosok és felajánlók tartós élelmiszerrel vagy friss élelemmel tölthetik meg a tárolót, amit a rászorulók ingyen elvehetnek. Az ételdoboz ötlete már évek óta sikeresen működik az ország több pontján, és mostantól az egri periférián élő családok számára is közvetlen segítséget nyújt. A kezdeményezés nem csak az adományozásról szól, hanem a közösségi összefogás erejét is hirdeti a vármegyeszékhelyen. Végrehajtandó börtönbüntetésre ítéltek egy heves vármegyei férfit, aki idős édesanyjára támadt füzesabony közelében. Az ittas elkövető többször megütötte és rángatta a 82 éves asszonyt, aki a bántalmazás következtében az udvaron és a lépcsőn is elesett. A bíróság az őrizetbevétel után 3 nappal hozott döntést, az ítélet nem jogerős, közölte az ügyészség. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. A Hungaromet adatai szerint Heves vármegye legnagyobb részén a nyári növényekre jelenleg már nagyfokú aszály szint érvényes. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változtatásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
4: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma még kellemes meleg van Egerben, 23 fokot mérhetünk, de holnap már 21 fok lesz a csúcs, kedden pedig mindössze 16 fokot érünk el napközben. Egy hideg front érkezik ugyanis térségünkbe, ami kiadósabb csapadékot is szállít. Hétfőn emiatt zivatarok is kialakulhatnak megélénkülő szél mellett. Kedden is eshet még az eső, aztán a hét további részében visszatér a száraz idő és a koranyárias meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Gyönyörű, szép és kellemes májusi idővel búcsúzik ez a hét. Hogy mi lesz a jövő héten, hozom a részleteket, felköszöntjük az ünnepelteket, s mellé íme a dalok. Elsőként a DB Bulvár itt a Besten.
2: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 23 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben. Az országban most jelenleg 20 és 28 fok között van a hőmérséklet. Nyilván azokat a területeket nem számítva bele, mint mondjuk Kékestető, ahol mindig hűvösebb van, jelenleg 16 fokot mutatnak ott a hőmérők. Nagyon erős volt az UV-index, és úgy gondolom, hogy még mindig nagyon erős itt Tegerben és a környéken, arról nem is beszélve, hogyha éppen egy folyóparton vagyunk, egy tóparton vagyunk, akkor, vagy a strandon vagyunk, akkor még jobban megéghetünk. Ez az az UV-index, amelyet olyan sokat emlegetünk, és nem hiába. Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO, ő határozta meg az UV-indexet, az ultraibolya sugárzást méri ez, amikor UV-indexről beszélünk. Minél magasabb az UV-index, annál nagyobb a kockázata a káros hatásnak, és annál gyorsabban következik be sajnos a károsodás bennünk. Az UV-index segít eldönteni, hogy mikor érdemes védeni magunkat a napsugárzástól, és mikor érdemes elkerülni a szabadban való tartózkodást. A WHO azt javasolja, hogy hármas, vagyis mérsékelt szintű, vagy ennél magasabb sugárzás esetén mindig használjunk ernyőt, napvédőkrémet, kalapot, vagy éppen valamilyen védő ruházatot. Tehát hármas, remélem figyelték, most így három óra után még mindig a négyes szinten vagyunk itt Tegerben és a környéken, úgyhogy tényleg javasolt a nap elleni védelem még a következő egy-két órában is. A holnapi napon már jön a csapadék, lehet, hogy ideér hajnalban lesz egy kis eső, de a legújabb és a legfrissebb előrejelzések szerint holnap valamikor 8 óra után, 9 óra után válik csapadékossá az idő, és a következő három napunk sajnos így fog kinézni. A holnapi napra nem csak mi itt Tegerben és Hevesvár megyében, hanem az országban szinte mindenhol kell citromsárga riasztással számolni. Zivatarra, ez a zivatar jelenti azt. Tehát ez már az a kategória, akkor maradjunk inkább így egyszerűbb kifejezéseknél, és akkor nem mondom, hogy mit mondanak a nagyok. Ez az a kategória, ami nem egy szimpla eső, hanem viharossá fokozódhat, aztán jöhet erősebb szél, tessék elpakolni az erkélyről, hát ha tényleg így lesz. Jön nem sokára a balatoni nyár, most pedig elrepülünk 1994-be, egy jó nagyot ugrunk az időben, az Everything But The Girl érkezik, és a Missing itt a 100,7-en.

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ma van az év 130. napja, hogy miről és hogy kikről híres, ez következik most. Azért jó, hogyha figyelnek, mert lesznek egri születésnaposok is, és biztos lesz benne olyan, akit ismerhetnek. De hát menjünk szépen sorban. Ma van a madarak és fák napja, ma van például, jó, ját kell ugranom, a mentők napja 1991 óta itt Magyarországon, és hoztam még egy érdekességet is. Képzeljék el, hogy 1439. május 10-én, hát szimpla 587 évvel ezelőtt volt, ki is számoltam direkt, Bécs városa hótakaró alá került a mai napon, de Lengyelországban is havazott. Ezeken a helyeken a hóréteg legkevesebb, mint 6 napig tartotta magát. Ez volt tehát 587 évvel ezelőtt, nem is itt, hanem Bécsben. Csak úgy már egy kis érdekesség, május 10-én, hogy esik a hó, az azért elég furcsa. Remélem, hogy mi így májusban nem kapunk ebből a havazásból. Jöjjenek a névnaposok, gyönyörű szép névnapok vannak ma is. Olyan névnapok, amelyek nem igazán voltak még a 90-es években népszerűek itt Magyarországon, aztán hirtelen megugrott a népszerűségük. Az egyik például a pálma, ez egy újabb keletű névadás, a pálma növény nevéből. Olasz megfelelője, vallási ihletésű név, azok a gyerekek kapták, akik virágvasárnap születtek, mert az ünnep neve olaszul jelentette ezt. A pálmákról azt mondja a szám misztika, hogy olyan tudás birtokosai, amivel mindig tudják irányítani a többieket. Nagyon könnyen felszínre hozzák a tudatalattiban rejlő érzéseket, gondolatokat, nagyon erős az intuíciójuk, szinte belelátnak másokba. A pálmákról mondja ezt a szám misztika nevük elemzése után, és itt vannak a mirák, valaki rövid ível, valaki hosszú ível írja, minden esetre a rövid í is a hosszú i mira alakváltozata, ami pedig a latin mirabella önállósult becézője, a jelentése csoda, csodálatos, energikusak, becsvágyóak, rendkívül erős akaratuk van, és független személyiségek, ezt szeretik. Miközben gyakorlati kérdésekben alkotóak, találékonyak, leleményesek, és mindig készek új feladatokat elvállalni, sokszor nehézségeket jelent számukra egy-egy feladat befejezése. A megváltozott körülményekre hivatkoznak, időközben az érdeklődésük, lelkesedésük is alább hagy. A mirákról mondja ezt a számmisztika a nevük elemzése után, és itt vannak az árminok, germán latin eredetű név, az Arminius névből, aki a keruszk törzs vezére volt, a jelentése hadiférfi, érzékenyek, könnyen sebezhetőek, nagyon sokszor keresik a biztonságot, az érzelmi kötődéseik miatt elég sokszor kerülnek nehéz helyzetbe. Az árminokról mondja ezt a numerológia nevük elemzése után, és vannak még névnaposok: Aina, Ajnó, Alda, Aldea, Alexia, Antónia, Armand, Armanda, Armandina, Blandina, Cseme, Csikó, Csörsz, Philadelphia, Gardénia, Gordana, Gordon, Jávorka, Jázmin, Jaob, Jób, Koridon, Miranda, Palmira, Kada és Solange nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltessen ma május 10-én. A kutyusok közül a Zsazsa és a Ponga nevűek, a cicák közül a Cián és a Rozi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül a Pincsi és a Panni nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, megtudjuk, hogy mi jellemző azokra a bikákra, akik május 10-én születtek. Az erényeik, hogy eszes, bátor, értelmes emberek. A hibáik, hogy túlságosan lobbanékonyak és nagyon hivalkodóak tudnak lenni. Az egészségi állapotuknál bőr problémák, amelyek többször előfordulhatnak. Hivatás munka résznél pedig azt írja a nagykönyv, hogy a tervező feladatokban nagyon jók, írni nagyon jól tudnak. A tervezőnél még megjegyzem, hogy akár díszlettervezőnek is kiválóak lehetnek. ez áll tehát itt a nagykönyvben, és akkor jöjjenek név szerint is a születésnaposok. Pataki Andrást Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, május 10-ei, el ne felejtkezzünk róla, a csodaszép képeit pedig nézhetjük a közösségi oldalakon. Gulyás Márti is a mai napon látta meg a napvilágot, Isten éltesse sokáig. Ma van Bari Henriettának is a születésnapja, nagyon jó egészséget, akár csak Hentes Atinak, remélem, hogy félfüllel azért itt van, fülel és figyel. Ma van Szabó Tamásnak is a születésnapja, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ne felejtkezzünk el Tummerer Ildikóról, mert ő is május 10-én született, és ma van Gál Andreának is a születésnapja, ha bárkit kihagytam volna, jelezzék. Most pedig jön a Two Roof, itt a 100,7-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik jövő héten pénteken az Eszterházi téren 9 órától egészen délután 1 óráig kék lámpás nap. Megismerhetjük azokat, akik értünk dolgoznak minden nap. Lesznek bemutatók, szolgálati kutyás bemutató, támogató kommandó bemutató drónnal, tömeges baleseti mentés, önvédelmi bemutatók, bevetési bemutató, arról nem is beszélve, hogy különböző gépjárműveket kipróbálhatunk, mentő, tűzoltó, rendőrautó, rendőrmotor, rabszállító, még ebbe is beülhetünk, bűnmegelőzés, balesetmegelőzés, bűnügyi technikai eszközök, a 112-es hívószám fontosságára is felhívják a figyelmet. Mindez jövő héten, pénteken 9 órától 1 óráig az Eszterházi téren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Megalakult az új országgyűlés, ingyenes zongora használattal bővült az EGRI könyvtár szolgáltatása, EGRI sikerek a nyíregyházi tűzoltó erőpróbán. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Szombaton megalakult az új országgyűlés, a tanácskozást Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitotta meg, a parlament 199 képviselői helye közül 141 helyet foglalnak el a Tisza párt képviselői, 44-en pedig a Fidesz soraiban ülnek. A KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel vesz részt a törvényhozásban. Hevesvár megye 3 választókerületéből 3 tiszás képviselő kapott mandátumot. Az alakuló ülés napján megválasztották az új miniszterelnököt, a Tisza párt lista vezetőjét, Magyar Pétert, aki le is tette esküjét. A rendszerváltás óta ez volt az első alkalom, hogy hétvégén alakult meg az új parlament. Ingyenesen zongorázhatnak ezentúl a beiratkozott olvasók az EGRI Bródy Sándor könyvtárban, jelentette be az intézmény. A központi épület első emeletén elhelyezett digitális hangszert előzetes regisztráció után fejhallgatóval használhatják a látogatók. Az új szolgáltatás célja, hogy az olvasás mellett zenei élményt és alkotó kikapcsolódást is kínáljanak. A gyakorláshoz a könyvtár gazdag kotta kínálata is rendelkezésre áll. Kiválóan szerepeltek a Hevesvár megyei résztvevők a Nyíregyházán megrendezett Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán, számolt be róla a katasztrófa védelem. A harmadik alkalommal életre hívott versenyen hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, valamint a társszervek munkatársai mérték össze erejüket. A 93 induló között szlovák és román versenyzők is rajthoz álltak a belvárosban kialakított akadálypályán. A pálya nehézségeit jól jelzi, hogy a felnőtteknek egy tűzoltó trabantot is el kellett húzniuk a cél felé. A Hevesvár megyei delegáció több kategóriában is az élmezőnyben végzett. A női vendég kategóriát a Hevesvár megyei kormányhivatal munkatársa Bódi Barbara nyerte meg. Az EGRI hivatásos tűzoltók is remekeltek, Kormos László százados első helyezést ért el a beérett kategóriában. Mellette Barna Lajos az 5., Horúci Tamás a 18., míg Mészáros Dávid a 28. helyen zárt saját korcsoportjában. A rendezvénnyel a Nyíregyházi Tűzoltóság megalapításának 142. évfordulója előtt is tisztelegtek a szervezők. És most néhány szó az időjárásról. Ma még kellemes meleg van Egerben, 23 fokot mérhetünk, de holnap már 21 fok lesz a csúcs, kedden pedig mindössze 16 fokot érünk el napközben. Egy hideg front érkezik ugyanis térségünkbe, ami kiadósabb csapadékot is szállít. Hétfőn emiatt zivatarok is kialakulhatnak megélénkülő szél mellett. Kedden is eshet még az eső, aztán a hét további részében visszatér a száraz idő és a koranyárias meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Gyönyörű szép időnk van, 24 fokot mutatnak a hőmérők. Itt Egerben használják ki, a holnapi napunk állítólag viharokkal tűzdelt lesz. Ezek vannak az előrejelzésben, meg a jó dalok. Itt van DJ Bobo.
0: 100,7 Best

3 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Szinte mindenhol az országban csodálatos időben autózhatunk. Talán erős lehet a napsütés, napellenzőt érdemes használni, és bekötni a biztonsági övet, mert ezt is látja a Véda a Mátyás Király úton itt Tegerben. Jön az Ace of Base a Besten.

Ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 3 perccel vagyunk 3:45 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Újabb vízhiányra kell számítani Tegerben, több utcában is. Jöjjenek a részletek, nagyon figyeljék a dátumokat, bár mindent megtalálnak az egerhírek.hu oldalon, de hát nézzük akkor szóban is a történetet. Rekonstrukciós munkák miatt nyomás csökkenés és időszakos vízhiány várható Eger több területén május 11-én, ez a holnapi nap, és május 12-én, ez pedig a holnap utáni, a keddi. A társaság, mármint a Heves megyei vízmű ZRT közlése szerint, holnap, május 11-én hétfőn, 8 órától egészen délután 4 óráig a Deák Ferenc utca páros oldalán, a Szvorényi és az Árpád utcák közötti szakaszon kell vízhiányra, illetve nyomás csökkenésre számítani. A munkavégzés során az ivóvízhálózati rekonstrukció befejező tevékenységét az új gerincvezeték érrekötését végzik el. Az érintett lakók ideiglenes ivóvíz ellátását a Deák Ferenc utca 12, 38 és 66 szám előtt elhelyezett lajtos kocsikkal biztosítják. Ez lesz a holnapi napon, ez a május 11-e. De nézzük a keddet, ez ugye a másnap. Reggel 8 órától egészen délután 4 óráig a Deák Ferenc utca és a Vasút utca ivóvízhálózati csomópontjánál akna építési és gépészeti szerelési munkákat végeznek. Na, emiatt jön majd a nyomáscsökkenés és az ivóvízhiány. Deák Ferenc utca páratlan oldala, a Hadnagy és a Vasút utca közötti szakasz, valamint a Mátyás Király út páratlan oldalán a Vasút utca és a Sas utca közötti szakaszon. A munkák érintik továbbá a raktár, a Szeszfőzde és a Vasút utcákat is. Ezeken a területeken az ideiglenes ivóvíz ellátást a Deák Ferenc utca és a Szeszfőzde utca kereszteződésében, a Mátyás Király út és a Vasút utca kereszteződésében, valamint a Vasút utca 10 szám előtt elhelyezett lajtokkal, lajtos kocsikkal biztosítják. Szintén a keddi napon, május 12-én, ugyancsak reggel 8 és délután 4 óra között a Vörösmarty utca, Rózsa Károly utca és Neumayer utca közötti szakaszon a páratlan oldalon ivóvíz bekötő vezetéket cserélnek. A munkavégzés idején ezen a szakaszon is jöhet a nyomáscsökkenés és az ivóvíz hiány. Lesz ugyanígy ideiglenes vízellátás a Vörösmarty és a Petőfi utca, valamint a Vörösmarty és a Bethlen Gábor utca kereszteződésében. Ott állnak majd a lajtos kocsik. Tudom, hosszú volt, viszont holnap és holnap után vízhiány, nyomáscsökkenés. Ha lemaradtak, egerhírek.hu, megtalálják a részleteket. Jön a Bon Jovi itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik jövő héten pénteken az Eszterházi téren, 9 órától egészen délután 1 óráig kék lámpás nap. Megismerhetjük azokat, akik értünk dolgoznak minden nap. Lesznek bemutatók, szolgálati kutyás bemutató, támogató kommandó bemutató drónnal, tömeges baleseti mentés, önvédelmi bemutatók, bevetési bemutató, arról nem is beszélve, hogy különböző gépjárműveket kipróbálhatunk, mentő, tűzoltó, rendőrautó, rendőrmotor, rabszállító, még ebbe is beülhetünk, bűnmegelőzés, balesetmegelőzés, bűnügyi technikai eszközök. A 112-es hívószám fontosságára is felhívják a figyelmet. Mindez jövő héten, pénteken 9 órától 1 óráig az Eszterházi téren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Diáksereg az EGRI kórház skill laborjában. Bejutott az élvonalba a kézilabda csapat, külön igényelni kell a nyugdíjbiztosítások után járó adóvisszatérítést. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Pályaorientációs napokon vehettek részt az EGRI Hunyadi Mátyás és a Felsőtárkányi Általános Iskola 7-esei a Markot Ferenc Oktatókórház speciális skill laborjában. A diákok nem csak elméleti betekintést nyertek az egészségügyi hivatásba, hanem élethű szimulációk során is próbára tehették magukat. A foglalkozás egyik legizgalmasabb része egy rolleres baleset sérültjének ellátása volt, ahol a gyerekek csapatmunkában gyakorolhatták a mentési alapokat. Emellett különleges eszközök segítségével saját bőrükön tapasztalhatták meg az öregség, a várandóság vagy a tudatmódosult állapot okozta fizikai nehézségeket. Az intézmény szakemberei szerint a rendkívül aktív és nyitott diákok közül remélhetőleg többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövőben az orvosi vagy ápolói pályát válasszák hivatásuknak, közölte az intézmény. Maga biztos 20 gólos győzelemmel zárta a szezont az Eger SSE U20-as kézilabda csapata a DVTK ellen. A már bajnokként pályára lépő együttes 41-21-es arányban múlta felül Miskolci ellenfelét a közönség szórakoztató mérkőzésen. Ezzel a sikerrel az egriek a másodosztály keleti csoportjának győzteseként 2 év után térhetnek vissza az első osztályú bajnokságba. Az alakulat kiemelkedő mérleggel, 19 győzelemmel, 1 döntetlennel és mindössze 2 vereséggel fejezte be az idei versenysorozatot. Moravszki Mihály csapatkapitánya Heolnak elmondta, hogy mindenki bajnokhoz méltó teljesítményt nyújtott az árófordulóban. A beálló hangsúlyozta, hogy bár a fiataloknak több fronton is helyt kellett állniuk, a mentális erejüket mutatja, hogy minden mérkőzésen a győzelemre törekedtek. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. Ma még kellemes meleg van Egerben, 23 fokot mérhetünk, de holnap már 21 fok lesz a csúcs, kedden pedig mindössze 16 fokot érünk el napközben. Egy hideg front érkezik ugyanis térségünkbe, ami kiadósabb csapadékot is szállít. Hétfőn emiatt zivatarok is kialakulhatnak megélénkülő szél mellett. Kedden is eshet még az eső, aztán a hét további részében visszatér a száraz idő és a koranyárias meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek, 3 perccel vagyunk 5 óra után, szép idő, jó idő, jelenleg még mindig 23 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Jön a Magna Cum Laude a pálinka dallal, előtte pedig itt van DJ Tonka és a Don't Be Afraid a 100,7-en.
0: 100,7 Best FM.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek azok a mozifilmek, amelyek még a mai napon vetítésre kerülnek. Szaladni kell, de este 6 órától, ha nem akarnak szaladni, este 8 órától is meg lehet nézni az Ördög Prádát visel 2-t, a 12 pluszos dráma romantikus vígjátékot. Este 8 órai kezdettel Mortal Kombat 2, a 18 pluszos akció kalandfilm, és van egy horror film, ez 16 pluszos, ez a Hokum, amely 20 óra 30 perctől látható a mai napon. egermozi.hu, itt találjuk a részleteket és a különböző tartalmakat a filmekkel kapcsolatban. Nálunk pedig újból dalok, jön a Hooligans, előtte pedig a Backstreet Boys, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jön a két órás mix, egy-egy órában két DJ-től. Első óra White Boy-é, a második Németié, a műsor neve Night Shift. A lounge stílusú zenéket hallunk. Én pedig megyek. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Többfelé lehet zápor, egyébként derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csaknem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. A Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 7. alkalommal adta át ezt. Elismerték, hogy a BME az emlékhely státuszt aktívan, kreatívan és példaértékű módon használja. Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár 1 góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. Derült időnk lesz, de gomoly felhők is képződnek. Később délnyugat felől magas szintű felhőzet húzódik hazánk fölé, csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Holnap a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 20 és 26 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Jó, nincs az a brutálisan meleg, mint tegnap, de hát azért ez is gyönyörű nyári idő volt. Bár azért még így 6 óra magasságában még mindig simán kint lehet lenni valahol kertben, teraszon, szabadtéren. Nagyon remélem, hogy ti is így tesztek, és nagyon remélem, hogy ezzel együtt hallgatok minket a következő 120 percben. Chill Lounge és Deep House, elérkeztünk ide is. Indul a Night Shift, 6-7 White Boy, 7-től vasárnapi rezidensünk DJ Német.

0: Night Shift.
1: És akkor korábban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalommal feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltad.

0: Ez a Night Shift.
1: Nagyon kis időt kaptok arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap után leteszik esküiket az új kormány miniszterei. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke bírálja a FIFA jelenlegi vezetését. Főleg az ország közepén számíthatunk záporokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Délután 4 órakor ül össze a parlament, ahol hivatalosan is megalakul a Tisza kormány. A kabinett tagjait az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, majd Magyar Péter a plenáris ülésen mutatja be a 16 miniszterből álló új kormányt. Az ünnepélyes eskütétellel hivatalosan is megkezdheti munkáját a Tisza kormány. Tenerife-re futott be az a holland hajó, amelyen hantavírus fertőzést azonosítottak. A spanyol hatóságok megkezdték a 147 utas egészségügyi vizsgálatát és hazaszállítását. A fertőzéshez köthetően 3 ember meghalt, 8 gyanús beteget pedig kórházban kezelnek. Több utas még a hivatalos riasztás előtt elhagyta a fedélzetet, őket jelenleg is keresik. A WHO szerint a helyiek számára minimális a kockázat, ugyanakkor a hatóságok fokozott óvatossággal kezelik a helyzetet. Sepp Blatter keményen bírálta utódját és a FIFA jelenlegi működését. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke szerint Gianni Infantino vezetése alatt a szervezet eltávolodott a futballtól, és ma már inkább a hatalomról, valamint a pénzről szól. Blatter úgy fogalmazott, a FIFA gyakorlatilag diktatórikusan működik, ahol az elnök akarata dönt mindenben. A 90 éves sportvezető a 2026-os rekordlétszámú világbajnokságot is kritizálta, szerinte a fenntarthatóság háttérbe szól. Miközben a sportág valódi értékei egyre kevésbé számítanak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol, és ez lesz a futball történetének első csúcseseménye, amelyen már 48 csapat vesz részt. Tragédia Jászkíséren életét vesztette egy idős férfi, miután tűznyomaira bukkantak családi házában. A hálószobában kisebb területen égtek berendezési tárgyak, a lángok azonban még a tűzoltó kiérkezés előtt kialudtak. A feltételezések szerint a férfi füstmérgezést szenvedett, a tűzpontos okát vizsgálják. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Challenge és Deep House még egy órán keresztül. Közben megtörtént a csere, a váltás. Mostantól DJ Németi a lemezet.
3: Sziasztok!

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na és hát akkor, mint hát ugye az első számú orákulum itt a Best FM Nightshift csapatában, hogy te, aki mindig megmondod a trendeket. Jól érzem én, hogy ebből az afróból kezdünk kimenni és belemenni egy ilyen latinosabb
2: trendbe? Igen, az nagyon jól érzem, ahogy a mellékkel.
1: Honnan jutott eszembe, igen, hogy...
2: Igen, ez a latinos, kicsit brazilos vonal, kicsit afró, azért az alapok még ott vannak. Úgyhogy igen. Tehát ez az egyik irányba, amiben elment most ez a nemzetközi zenei piac. Én szeretem, én nagyon szeretem, nagyon sok hangszer, hölgyek, csajok, lányok imádják.
1: Meg hát nyárra mi más?
2: Nyárra, meg amúgy is nagyon passzol, úgyhogy én örülök neki mindig megújulni. De van egy másik jóslatom.
1: Na?
2: Visszajön szerintem nagyon, amit én látok, ez az Old School House. Tehát nagyon sok DJ-t látok, hogy veszi elő, sőt, egész szetteket csinálnak úgy, hogy csak külföldi, vagy külföldi zenék számokat játszanak. Tehát csak ezeket az old school, vagy klasszikus house-okat játsszák, és megőrülnek rá.
1: Figyelj, a Lauerrel beszéltük, már nem tudom melyik hétfőn.
2: És ő is azt mondta?
1: Nem, hanem, hogy valamit, nem is tudom, valami Axwell Remix-et pörgetett.
2: Ja, igen, és akkor beállt az Armand van Helden, a Swedish House Mafia egyik fellépésén, nem ezt beszélték?
1: Nem az Armand, az Erik Fritz. Erik Fritz állt be negyediknek.
2: Mert de volt az Armand van Helden is, a You Don't Know Me-val, bizony.
1: Arról én lemaradtam.
2: Bizony.
1: Na, nem, arról beszéltük a Chris-szel, hogy én értem, hogy persze mindegyik lemezlovas azt mondja, hogy meg fejlődni kell, meg haladni kell, meg stb., de azért néha mégiscsak, hogy vajon mennyi annak az esélye, vagy mennyire lehetne, hogy mondjuk az Axwell és az Axwell-el kapcsolatban, hogy elővegye a régi lemezeit az Axwell, és egy ilyen, ami tele van Mambanával, van, saját remixekkel, hogy vajon egy ilyen szettet, hogy ők fognak-e még valahol játszani.
2: Szerintem ez most majd igazam legyen. Ezt tapasztalom, tudom, nagyon sok DJ-t követek, figyelek, podcasteket, mindent. Hallgatok rengeteg mixet, és nagyon sok DJ-nél hallom, hogy bebeteszik. Most már nem egyet, mert ugye régen ilyen hatásvadász jelleggel betettek egy nagy klasszikus, most már többet, és akár mehet egy kicsit tovább is, hogy visszajön.

0: hetek, minden este.
1: Hetek óta nem voltunk elérhetőséget így vasárnap, úgyhogy nehogy véletlenül lemaradjon, kimaradjon bárki, aki mondjuk a korábbi vasárnapi hangulatot szeretné bármikor megidézni, hogyha van térereje, meg telefonja, tabletje, laptopja, bármi, amin ugye a Mixcloudot elő tudja hívni. Szóval, hogy a mixek elérhetőek
2: a DJ Németi oldalon, Mixcloud.
1: Tehát Mixcloud.com per DJ Németi. Így pontosan mindenkit egyébként a Mixcloudon megtaláltok, kivétel nélkül mindegyik lemezlovas tölti fel oda a korábbi mixeit, jó? Tehát Mixcloud.com és DJ Németi, ha a vasárnapi hangulatot szeretnétek felidézni.

0: Podcast FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na, ez biztos, hogy fogom játszani a BL-döntő.
2: Nagyon jó.
1: Vagy a BL-döntő előtt.
3: Azért. Jó választás.
1: Már pörögnek a fejembe a dalok, hogy mi az, ami ugye egy ilyen puskásban így jól hangzik, úgy 60 ezernek úgy megindul rá. Mi jössz, vagy egyáltalán hát regisztrált egyedekre?
3: De hát szerintem biztos, hogy nem.
1: De meg nem is próbáltál?
3: Nem regisztráltam, nem.
1: Hát úgy nehéz.
3: Nehéz, igen.
1: Jobban minden, mert csinálok videót.
3: Oké, köszönöm, meg majd érvénybeszámolót tartasz utána.
1: Mindenféleképpen, de addig van még bőven időnk, addig még lesz vasárnapunk, és például a jövő héten is, ahova várunk vissza szeretettel.
3: Nagyon
1: szépen köszönjük. Jó utat hazafelé.
3: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Parlamenti bizottságok hallgatják meg a leendő minisztereket. Futballbotrány Prágában, többfelé számíthatunk esőre, záporra. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Holnap és holnap után az országgyűlési bizottságok előtt mutatkoznak be a Tisza kormány miniszterjelöltjei. A tervezett menetrend szerint az új kabinet tagjai kedden délután tesznek hivatalos esküt a parlamentben. A minisztereket az államfő nevezi ki a kormány főjavaslatára, ezt követően Magyar Péter bemutatja a 16 tárcavezetőből álló kormányát. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúak káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
1: Franciaország új korszakot nyithat a gyarmati múlt rendezésében, könnyebbé válhat az egykori gyarmatokra hurcolt műkincsek visszaszolgáltatása. Emmanuel Macron még évekkel ezelőtt ígért változást ezen a téren, és az ország már úttörő lépéseket tett. 2020-ban Benin és Szenegál is visszakapott értékes történelmi tárgyakat. Idén elefántcsontpart számára is hazatért egy különleges kommunikációkra is használt óriási résdob, amely kulturális szimbólumnak számít. Botrányba fulladt a prágai labdarúgó derbi. A Slavia Sparta rangadót a hajrában félbe kellett szakítani, miután több száz hazai drukker özönlött el a pályát. A Slavia ekkor már karnyújtásnyira volt a bajnoki címtől, amikor a szurkolók áttörték a kordonokat, fáklyákkal rohantak be és a vendégszektor felé indultak. A rendőrség közbelépett, a Sparta játékosait biztonsági okokból kimenekítették. A történteket a klubvezetők is szégyennek nevezték. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk tőle a legjobb zenékkel. Nem is húzom tovább az időt, mert hogy nagyon sok dolgunk van, jön a Jakarta és az American Dream.
3: Ez a Night Shift, a

do it like.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy kis diszkó hangulat érkezik egy igazi királynőtől. Legalábbis ő ezt gondolja magáról, és szerintem nincs is tőle nagyon messze. Ő nem más, mint Janet Jackson, és jön a Together Again.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, érkezik az újpesti fene gyerek, a volt focista, aki úgy gondolta, hogy a rappel jobban fog járni, és szerintem jobban is járt velem. Szerencsés volt, hogy jól döntött. Ő nem más, mint Curtis, és tőle érkezik a kegyelem.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy dolgot garantálhatok, hogy bármennyire is szomorú legyen az ember, a következő dal valamilyen szinten jobb kedvre deríti, felhozza a gödörből, mondhatni így is, ez Only Mercy, és érkezik a Dance With Me Tonight.

Ezt a legjobb zenék, hölgyek, urak, gyönyörű arc, gyönyörű hang, és nagyon, de nagyon sejmes melódiák. Nagyjából így lehetne Gabriel munkásságát leírni, tőle pedig most érkezik a biztonság kedvéért az álmok szigete, tehát a Dreams.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap lesz a közlekedési kultúra napja. Folytatódnak az érettségig, többfelé lehet eső, zápor. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Folytatódik az írásbeli érettségig sora. Holnap digitális kultúra, ének, zene és belügyi rendészeti ismeretek tantárgyakból vizsgázhatnak a fiatalok. A nehezén már túl vannak. Az elmúlt héten több mint 148 ezeren érettségiztek magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten jön még a biológia, a kémia és a földrajz. Az írásbeli vizsgák 22-én zárulnak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Az élet nem adható vissza, ez a holnapi közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiumnak Bíró József, a Közlekedés Tudományi Egyesület társelnöke.
2: Erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősségtudatot. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzi, folyamatosan javult. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
1: Bővült a DÁP, online is igényelhető a jövedelemigazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás. Ezekre több állami támogatás és hiteligényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a családi otthonteremtési kedvezményhez kérhetik az ügyfelek. A szolgáltatás jelenleg csak a digitális állampolgár weboldalán érhető el, a mobil alkalmazásban egyelőre nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy teljes gőzzel felkészültünk már a hétfőre. Hogyha nem, akkor most segítek egy picit, jön most a Matchbox 20 és a How Far We Come.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bele sem lehet gondolni, hogy micsoda karriert futhatott volna be Tupac, hogyha nem jár úgy, ahogy járt. Mindannyian tudjuk nagyon jól, Las Vegasban volt, hogyha jól tudom, egy boxmeccs után haladt az utcán, valaki melléjük állt, és a többi már történelem. De amíg dolgozott, nagyon komoly dolgokat csinált. Most például jön a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi formabontó dal, ami szerintem soha, de soha nem fog megöregedni, és soha, de soha nem fogják az emberek elengedni, mert annyira megfogta őket. Az előadó zenekarról meg csak annyit, hogy ők még soha nem voltak itt a Sziget Fesztiválon, valahogy még nem sikerült ezt elintézni. Jön a Coldplay és a The Scientist.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that I'm... Sometimes your nightmare turns into

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy igazi kis szerelmes dal, kicsit furcsa köntösbe, de attól függetlenül szerintem nagyon szerethető, nagyon fogyasztható, és nagyon is kedvelik az emberek. Ő nem más, mint Vanessa Carlton és a Thousand Miles.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Népszerű volt az Európa Nap Washingtonban. Már szavazhatunk az év fájára. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Kedden hivatalosan is feláll az új Tisza kormány, délután 4 órakor kezdődik a parlament ülése, ahol esküt tesz a kabinet. A minisztereket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. Az ülésen Magyar Péter bemutatja kormánya tagjait, akik ünnepélyes keretek között foglalhatják el hivatalukat. Az új kabinet összesen 16 miniszterből áll majd. Magyar ízek, néptánc és teltház fogadta a látogatókat Washingtonban, csak nem 2000-en fordultak meg a Magyar Nagykövetség nyílt napján, az Európa Nap program sorozat részeként. Az amerikai fővárosban rendezett eseményen gulyással, kürtős kaláccsal, magyar zenével és néptánc bemutatóval várták az érdeklődőket, miközben hazai szervezetek és kulturális programok is bemutatkoztak. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van, amely a közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Lionel Messi ismét főszereplő volt az észak-amerikai profi labdarúgó bajnokságban. Az argentin világsztár egy góllal és 2 gólpasszal vezette 4-2-es győzelemre az Inter Miami Torontóban. A 8-szoros aranylabdás klasszis ezzel rekordot is döntött. Ő jutott el leggyorsabban 100 közvetlen gól részvételig a liga történetében. Ebben benne vannak a gólok, illetve az előkészítések is. Messi mindössze 64 mérkőzés alatt ért el mindezt. A fátyol felhők mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Elszórtan zápor kialakulhat, amelyre legnagyobb esély az ország középső harmadán mutatkozik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. A folytatásban változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk záporokra. A csúcsok 21 és 28 fok között lesznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélhetőleg csodálatosan telik ez a vasárnap este, és mindenki nagyon, de nagyon jól van. Hogyha nem, vagy egy kicsit nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Sean Kingston kezdi ezt az órát.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Fábiókat, a Filipeket, a Fülöpöket, az Izidórákat és a biztonság kedvéért a Jakusokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, mindenféleképpen ragad meg a telefont, és dob rá egy üzenetet, vagy hívd fel. Ennyi. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel. Érkezik most nálunk Dario G. és a San Chimi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt és a következő előadót egyáltalán nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri, öreg, fiatal, kicsi, nagy, lány, fiú, egyszerűen szó szerint mindenki. Ő Michael Jackson, jön a You Rock My World.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a szakértők azt mondják, hogy ha valamihez értett Usher, akkor az az volt, hogy megfogja és megmozgassa a tömeget, és hát a következő dallal szerintem nagyon elkapta anno a frakkunkat, én pedig már indítom is, hogy senki se legyen bármilyen szinten kérdőjelek között, jön a DJ Godas Falling in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy indul az utolsó órája a hétvége utolsó napjának, és pont, és hogy mivel? Hát egy igazi, de igazi klasszikussal, jön a Fugees és a Killing Me Softly.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen időjárás várható a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 17 fokra ébredünk, és 27 lesz napközben, nagyon jó, viszont szeles napunk lesz a biztonság kedvéért, és záporok, zivatarok várhatóak, jaj, de jó nekünk, úgyhogy így jártunk, jöhet elő a rövid gatya, meg a lazább öltözet, de a biztonság kedvéért egy esernyő legyen nálunk mindenféleképpen. Na de menjünk tovább, micsoda dal jön, Free Drives on a Vinyl, Grease 2000, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt azoknak a hölgyeknek küldeném, akik nincsenek megelégedve saját magukkal, és mindenáron változtatni akarnak a külsejükön. De hát Mika megmondja a tutit, hiszen jön a Big Girl. Big Girl.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem szabad elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Fábián Júli és Zueker közöse, ez a Girlie.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje, és ahogy a következő dal is mondja, fly away, tehát elhúzok hazafelé. Érkezik Lenny Kravitz, én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen